2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Shouldn't have left you. Without a dope.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megválasztották az NVVH elnökét, Nepálban segítene a Magyar Vörös Kereszt, a Mohácsi csatára emlékezünk ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos, Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense,

0: érintette a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak sátor aljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
1: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
0: Ma egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenniük, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Júliusban nőtt itthon a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re. A munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra emelkedett. Gáspár Sándor veheti át a Miskolci Színefest életműdíját. A Kossuth, Jászai Mari és Páger Antal díjas színművész eddig több mint 70 filmben játszott. A közönség sikert a Miniszter félrelép mellett Rudolf Péter Üvegtigris trilógiája hozta el számára. Az Európai Mozi Nagykövete díjat két Oscar-díjas alkotó, Dani Stanovic boszniai rendező és Kevin McDonald skót rendező producer kapja. A 22. Színefest filmfesztivál jövő pénteken kezdődik. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye két évszázad magyar művészetben alcímet viselő tárlatra eddig már 60 000-en voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, köztük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással, tehát holnap este 7-ig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12. Évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én évfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek és művészettörténészek, valamint kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre a magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek augusztus 27-én csütörtökön a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezuduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést pénteken felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar.

0: szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszer csomagjának kiosztása. Sinka Editta, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszer csomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben, uniós forrásból.
1: Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek. A programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csaknem 11 ezre jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az elfelvételiben lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. Szeptember 12-én külön gyerekeknek szánt túrát szerveznek az erdei vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a kicsiket.
2: Végül a várható időjárásról: egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Az augusztusnak az utolsó hétvégéjét kezdjük meg, ami egyben a nyárnak az utolsó hétvégéje is papíron, de a jó idő azért még maradni fog. Most augusztus 29-e szombat van, és kezdünk. Jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Junior Jack-kel indulunk.
3: Best

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. A Backstreet Boys-szal ébredhettünk, ez volt a Get Down. Augusztus 29-e szombat van, az utolsó hétvégéjét kezdjük meg papíron a nyárnak, de a jó idő azért még itt fog maradni, ahogy elmondtam, a beharangozóban, az open airben is. És hát azt hagyd mondjam el, hogy lehet, hogy sokaknak ez a hétvége már azzal fog telni, hogy bizony-bizony rohangálnak a gyerekeknek a tanszerekért bevásárolni, meg minden ilyesmi. Senkire nem szeretném ráhozni a frázt, de bizony ennek már tényleg itt van az ideje, az utolsó előtti pillanat van, holnap pedig majd az utolsó vasárnap. Na de még nézzük, hogy mit akar majd előttünk ez a szombat, hamarosan el fogom árulni, azt viszont már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Az ébredés és a napindítás mellé szólnak a legjobb zenék. Itt lesz velem C.G. Lewis hamarosan a Sweet Home My Sweet-tel, de előtte meghallgatjuk Justin Timberlake-et. Ez a Can't Stop the Feeling most itt a Besten, a reggeli

0: Best FM a legjobb zenék, C.G. Lewis törölte ki a csipát a szemünkből, ez volt a Sweet Home My Sweet, szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 29-e szombat van, a névnaposok, a Beatrixok és az Ernák, a születésnaposok között Vince Ottót köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként Michael Jackson, aki elhunyt, és szerintem vele kapcsolatban mindenkinek ez jut eszébe, hogy hol volt abban a pillanatban, amikor bemondták, hogy meghalt. Hát én tisztán emlékszem arra, hogy Görögországban nyaraltunk a családdal, és ott ért minket utol ez a hír, és még tisztára meg is van az, hogy valahogy nem tudom, valami csoda folytán sikerült befogni egy magyar adót ott kint, és ott néztük élőbe a híradót, és abba mondták be, hogy Michael Jackson életét vesztette, és hogy elhunyt. Egyébként 1526-ban, augusztus 29-én volt a Mohácsi Vész nevű csatánk, 1969-ben meg bizony a Beatles utolsó füzetős koncertje volt Amerikában, San Franciscóban, Kaliforniában, és a legjobb zenék mellett természetesen készültem témákkal is, de ezt majd csak a rövid szünet után fogom elárulni, hamarosan folytatom, majd Roger Sanchez-zel jön majd az Other Chance a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye két évszázad magyar művészetben alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, köztük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással, tehát holnap este 7-ig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek augusztus 27-én csütörtökön a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Váranyár program keretében. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Meghalt 5. Harald norvég király, a 89 éves korában elhunyt uralkodót csaknem két hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. Harald 1991-ben édesapja 5. Olaf halála után lépett trónra, polgári származású feleségével Szonyával 1968-ban kötött házasságot, a trónon fia Hakon herceg követi majd. Végül a várható időjárásról, egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Art Avenue az első emelet dalával, ez volt a Csak azért is szerelem. Ígértem, hogy mondom a mai nap témáit. 40 év után a csúcson Kylie Minogue jubileumi turnéra készül majd, úgyhogy ezt 7 óra után körbe fogjuk járni. 8 óra után pedig Lady Gaga jön, aki azt állítja, hogy a kedvesség egy igazi szuper erő. Aztán 9 óra után pedig sport, abban pedig nem másról lesz szó, mint az, hogy véget ért a Bajnokok Ligája selejtező sorozat, és bizony-bizony, ami Varga Barnabásunk az Atén csapatával bejutott, és hát ezzel növelte a magyarok számát a BL-ben, de ezt bővebben majd csak 9 órakor fogom kifejteni. Azt viszont már is mondom, hogy jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Garantált lesz az ébresztés, ugyanis egy trombita szót kapunk. Jön Crystal Waters és Alex Gaudino közöse. Ez a Destination Calabria most.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig érkezik Kylie Minogue, aki 40 éve van a csúcson és jubileumi turnéra készül. Jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Black Machine slágere már biztos, hogy szólni fog. A How G!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye két évszázad magyar művészetben alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, köztük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással, tehát holnap este 7-ig várják az érdeklőt

0: Gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenniük, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezuduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést pénteken felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Végül a várható időjárásról: egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kylie Minogue újra a csúcson van 40 év után, és a jubileumi turnéra készül. Jövök a részletekkel, no meg a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 29-e van szombat, és zenél nekünk majd az Aerosmith, hozzák az Amazing-et, a kezdés pedig a The Killers-é. Szól a Human, rádiózzunk együtt!
1: Lesztek!

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szól. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtizedekben olyan gigaslágerekkel írta be magát a történet, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. A folytatásban pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Machine csapata a How G-vel, a folytatás viszont Arash és Rebecca közösségé. Ez a Temptation most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Szikora Robi ébresztett minket a Valmárral közös dalával. Ez volt a Balatoni Lány. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e van szombat, az augusztus utolsó szombatja, ezzel a nyár utolsó hétvégéje kezdődik meg a mai napon. Már csak papíron, mert a jó idő azért biztos, hogy szeptemberben is itt fog még maradni, és élvezhetjük a napsütést, meg minden ilyesmit, ami a nyárral kapcsolatos. Egy biztos, hogy a mai napon a Beatrixok ünneplik a névnapjukat, és mellette az Ernák, a születésnaposok között pedig Vince Otto magyar válogatott labdarúgót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig robogunk tovább, szólnak az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, aztán már is zenél nekünk majd a Savage Garden, a To The Moon and Back-et hozzák majd ide a Best.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye két évszázad magyar művészetben alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, köztük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással, tehát holnap este 7-ig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek augusztus 27-én csütörtökön a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenniük, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Végül a várható időjárásról: egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A következő órában hamarosan jön majd Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, erről fogunk beszélni, de van még bőven hátra ebből az órából, úgyhogy biztos itt lesz velem majd a BSV csapata a Boldogtalansággal, a közvetlen folytatás pedig a Faithless-é és egy igazi elektronikus zenei csemege szólal meg most itt a Besten így korán reggel. Ez az Insomnia. Rádiózzunk együtt! Deep in

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
2: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, de hogy miért mondta ezt az énekesnő, az is ki fog derülni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az Ébredés és a Napindítás mellé. Itt lesz velem az M-People csapata, ez már szinte biztos, a Moving On app-pal érkeznek majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
3: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye két évszázad magyar művészetben alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, köztük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással, tehát holnap este 7-ig vár

0: allergiás gyermekek ellátásához, jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenniük, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12. Évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én évfélig a díjhivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Végül a várható időjárásról: egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Jön Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az LMC csapata kezd méghozzá Take Me to the Clouds Ablovval. Augusztus 29-e van, szombat.

Best FM, a legjobb zenék, egy abszolút feel-good story érkezik a popzene világából. Lady Gaga hiába az egyik legnagyobb ikon a bolygón, egy friss interjúban bebizonyította, hogy a lába még mindig stabilan áll a földön. Az énekesnő elmesélte, hogy a titka nem más, mint a klasszikus olasz-amerikai munkásosztálybeli gyökerei. Egy olyan sokszínű negyedben nőtt fel, ahol kimondatlan aranyszabály uralkodott, hogy a szomszédok mindig odafigyelnek egymásra, és kiállnak a másikért. Ezt a támogató mentalitást pedig egyenesen Hollywood csúcsára is magával vitte. Édesanyjával közösen pedig 2012-ben már kitaláltak egy olyan társulatot, ami segíti a fiatalok mentális egészségét. Gaga szerint a képlet pofon egyszerű, de annál ütősebb. A kedvesség egy teljesen ingyenes valuta? Bár sokan azt hiszik, hogy a gyengédség és az empátia a gyengeség jele, valójában kőkemény bátorság kell hozzá egy bizonytalan világban, hogy valaki felvállalja. És úgy tűnik, hogy a magánélete is pont ennyire egyensúlyba került a sok belső munka után. A popdíva nem győzte dicsérni a vőlegényét, Michaelt, akivel 2020 óta alkotnak egy párt, Gaga bevallotta, hogy amióta rátalált erre a szerelemre, végre teljesen egész embernek érzi magát, és vőlegénye a smink és minden mögött a saját énjét szereti. Kifejezetten üdítő történet arról, hogy hogyan lehet megőrizni az emberséget a legnagyobb rivalda fényben. Én pedig megpróbálom megőrizni így korán reggel az éberségünket, ugyanis jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Bekészítettem már az M-People-t, a Moving On app-pal érkeznek majd hamarosan, de most meghallgatjuk a Destiny's Child dalát. Itt a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: boldog tovább. Best FM a legjobb zenék, ez volt a 10 éven át. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e van szombat. A Beatrixok és az Ernák ünneplik a névnapjukat. A születésnaposok között pedig egykori válogatott labdarúgónkat, Vince Ottót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként Michael Jackson is, és hát róla szerintem mindenkinek az jut eszébe, hogy a halála pillanatában, amikor megtudta, hogy Michael Jackson meghal, akkor hol volt? Én tisztán emlékszem rá, és rengeteg ismerőssel beszélgettünk erről a sztoriról, és mindenki sorolta a helyszínt, és hogy éppen mit csinált, mikor megtudták, hogy a pop királya elhunyt. Egyébként 1900 helyett 1526-ban elnézést, a mai napon volt a Mohácsi vész, egyel erőrébb ugrottam, most jön 1969-ben pedig a Beatles adta az utolsó fizetős koncertjét San Franciscóban, méghozzá Kaliforniában, az USA-ban. Ezzel a lendülettel pedig folytatom természetesen a rövid szünet után az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. George Michael és Mary J. Blige közösével megyünk majd tovább. Itt lesz az Us.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye két évszázad magyar művészetben alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, köztük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással, tehát holnap este 7-ig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek augusztus 27-én csütörtökön a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Váranyár program keretében. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezuduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést pénteken felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Végül a várható időjárásról: egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, ez volt a Black Eyed Peas és a Hey Mama, a folytatásban pedig 9 óra után hamarosan a sporté lesz a főszerep, terítéken lesz a BL, úgyhogy erről lesz szó, most viszont a szexről, a Salt-N-Pepának köszönhetően jön a Let's Talk About Sex most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportvilágába látogatunk el, ugyanis a héten zárult a PL selejtező sorozat, és bizony-bizony Varga Barnabásék az Atén csapatával beverekedték magukat a BL főtáblájára, és ezzel bizony-bizony már nőtt a magyar játékosok száma BL-be, de hogy mennyire, azt majd csak 9 óra után árulom el, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz a Sugar Babes a Hole in the Head-del majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-el egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenét.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetben alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, köztük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással, tehát holnap este 7-ig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek augusztus 27-én csütörtökön a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezuduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést pénteken felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Végül a várható időjárásról, egy hidegfront hatására már gyakran

0: BL, ugyanis a selejtező sorozat véget ért, és ott van Varga Barnabás és az Athén csapata a főtáblán sok magyar társaságába, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, augusztus 29-e van. Szombat, kezd Pink!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Gól nélküli döntetlen után az Athén hazai pályán magabiztos győzelemmel legyőzte a Levskit, a bolgár bajnokot, ezzel beharcolta magát a Bajnokok Ligája főtáblájára. Az alig fél óra alatt eldőlő mérkőzés főszereplője pedig a duplázó Varga Barnabás volt, egykori fradista, aki az Athénnál most már talán egy teljes szezont fog megkezdeni, ugye egy fél szezont januárban igazolt, tehát már játszott, és bizony most már megmutathatja magát a Bajnokok Ligája sorozatban is, és hát duplázott. A görög bajnok sikere egyben a magyar sporttörténelmi mértföldkő is. Idén először fordul elő, hogy 7 magyar légiós is ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján. Athénban Varga Barnabás. Megjegyzés, itt a klubtársa Vitális Mirán nem nevezhető, mivel a selejtezők során már pályára lépett a Győr színeiben. A Liverpoolban ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Villarealban Gulácsi Péter, a Leipzigben Willi Orbán, a Galatasarayban pedig Sallai Roland. Hamarosan tehát szoríthatunk a magyar játékosoknak a BL főtábláján is, úgyhogy nagyon várjuk, hogy hogyan fognak szerepelni a légiósok és csapatai. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább itt a Besten. Az ébredés és a napindítás mellé most Sola Almadalát indítom. Ez a You Meet Need Somebody.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby, a folytatásban pedig jön az az énekesnő, aki visszavonult a színpadi jelenléttől, és nem kíván tovább fellépni, bár lehet, hogy majd ezt megváltoztatja az idő, és igazán szerencsésnek mondhatja magát az, aki tavaly augusztus elején itt volt a Sziget Fesztiválon, ugyanis akkor fellépett. Nelly Furtado jön, és szól a Turn of the Light, most itt a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a legjobb zenékkel töltjük az időnket, ugyanis dübörög majd a Best hétvége, rappel nekünk majd például Will Smith, a Wild Wild Westet hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye két évszázad magyar művészetben alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, köztük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással, tehát holnap este 7-ig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek augusztus 27-én csütörtökön a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12. Évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is.

0: 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 29-e van szombat, az augusztus utolsó hétvégéje pörög, és már a délelőttben vagyunk, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Indul a Best hétvége, itt lesz velem a Krisztál, a Sosem múlik ellel, a kezdés pedig Robbie Williams-é, ez a Rock DJ.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít. Van az úgy már néha,

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a Tükör. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e szombat van, a Beatrixok és az Ernák a névnaposok. A születésnaposok között pedig egykori válogatott labdarúgónkat, Vince Ottót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként a pop királya Michael Jackson is, és hát szerintem mindenki el tudja mondani, hogy a halálának a pillanatában hol volt és mit csinált, amikor megtudta ezt a hírt, hogy a pop királya elhunyt. 1526-ban ezen a napon, augusztus 29-én volt a Mohácsi vész, második Lajos király elesik ebben a csatában. 1969-ben pedig augusztus 29-én volt az utolsó füzetős koncertje a Beatlesnek, méghozzá San Franciscóban, Kaliforniában, az USA-ban. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól pörögjön a délelőtt is, a Best 8 végét most feldobja a Simply Red itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Rég Davidék dobták föl az elmúlt néhány percben a hangulatot. Augusztus 29-e szombat van, ezzel megkezdődött a nyár utolsó hétvégéje, legalábbis papíron, mert a jó idő még biztos, hogy maradni fog, de bizony-bizony jövő héten már szeptember lesz, és hát rengeteg szülőnek ez új feladatot ad. A nagyszülők sírnak, a szülők pedig pánikolnak, és kezdődik a mókuskerék, újra vissza kell vinni a nebulókat az iskolába, majd kedden egyébként, és hát gondolom sokaknak ez a hétvége az utolsó pillanatos tanszer beszerzéssel, füzetek beszerzéssel és minden egyéb ilyesmivel telik, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, megpróbálom tartani mindenkiben a lelket, hozom hozzá a legjobb zenéket. A folytatásban itt lesz például velem majd Junior Jack és az El Samba a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig még egy óránk lesz közösen, amit együtt töltünk a legjobb zenékkel a délelőttbe. Itt lesz például velem 11 óra után Danny Minog és az I Begin to Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extra felkészítés pedagógusoknak havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika, letartóztatások a monori tömegverekedés ügyében. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol a Pest megyei városban, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett.

0: a C-Block, a Time is Thinking Away-jel, a kezdés pedig Michael Gray-jé és dübörög a The Weeknd. Kitartást kívánok az úton lévőknek, a telefon és Viber számunk az info esetén 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Fejér Holló, Horváth Tamás és a Kovászki és a Vega közös. A szép napot mindenkinek, kitartást kívánok annak, akik most éppen egy bevásárló körútra indulnak, méghozzá azért, hogy beszerezzék a tanszereket. Kell, mert sokan indultak útnak. Jön az utolsó, hajrá! Na meg a Soul to Soul, a Get Alive-val most ide a Bestre.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lutrícia McLean. Szép napot mindenkinek, augusztus 29-e van szombat. A névnaposok, a Beatrixok és az Ernák, a születésnaposok között pedig Vince Otto, egykori válogatott magyar labdarúgót köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És egyébként ma van a magyar fotográfia napja, ugyanis 1840-ben Válas Antal elkészítette az első magyarországi képet, ami egy finom polírozott ezüst rézlemezre került rá, és hát innen ered ez az egész fotózásos történet. Ugye ez volt az első rögzítési mód, amivel egyébként képet tudtak a világon rögzíteni. Michael Jackson is a mai napon született, szerintem ez sokakban inkább olyan emlékeket hoz elő, hogy hol volt abban a pillanatban, mikor megtudta, hogy a pop királya meghalt. Én tisztán emlékszem rá, Görögországban nyaraltunk, és ott ért minket utol ez a hír, aztán 12 vagy 13, de nem tudom pontosan az évszámot, és nem néztem utána, elnézést kérek annak, viszont igen, hogy 1526-ban ezen a napon volt a mohácsi vész, ebben a csatában meghalt sajnos második Lajos királyunk, és 1969-ben pedig a Beatles az utolsó fizetés koncertjét adta méghozzá San Franciscóban, az USA-ban, Kaliforniában. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk tovább, dübörög majd a Best hétvége, ugyanis a rövid szünet után érkezik Kanye West és a Stronger majd ide a Bestre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. A Texas együttese után nekem annyi időm maradt, hogy elbúcsúzzak, ugyanis érkezik Bénémet Dia, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig White Boy vezet minket be a mixek világába, és hogyha szombat, akkor R&B, állandó szombati rezidensünk érkezik mellé, ennek a stílusnak a specialistája majd, aki nem más, mint Slim Fit, a mikrofonnál pedig eddig Horváth Zoltán Hori volt. Mindenkinek kívánok szép délután, utoljára Charlie dalát indítom, ez a Mindenki valaki, itt a Best-en, viszhal!
1: Gyerünk!

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy csata elveszett, de az ország nem, üzente Mohácsról a kormányfő. Elkötöttek egy kis repülőt Kalocsánról. Több ezer halottja is lehet a nepáli villámárvíznek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon beszélt erről Mohácson. Hangsúlyozta, az összecsapás után olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált, de itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emléke. Viszont nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülővel Kalocsáról, Paks felé vette az irány, de nem jutott el oda, Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, hogy a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, két Gripen a levegőbe emelkedett, megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Még vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda az éjszaka Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette úgy 500 négyzetméteren, beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a helyi, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Sérültekről, károkról nem szólt a beszámoló. Már legalább 600 halottja van a nepáli villámárvíznek. A legutóbbi összesítés szerint csak nem 2000 eltűntet keresnek, köztük három magyart is. Tegnap egyidőre felfüggesztették a mentést, mert attól lehetett tartani, hogy kijönt egy óriási vádduzzadtó a térségben. A folytatás sem ígér sok jót, heves esőzések várhatók, ami újabb villámárvizet okozhat Nepál és Kína határán. Ma több felhőre, holnap több napsütésre számíthatunk, 30 fok feletti csúcsokkal, mondom a részleteket. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek! Augusztus 29-e van, már itt van a nyár vége, de mi akkor is éjjel-nappal a legjobb zenéket adjuk, és a folytatásban is így lesz. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem B. Németh Diával, és ezen a hétvégén sem hiányozhatnak a legjobb zenék, úgyhogy indítok már is Mikával, tőle szól a Big Girl.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, az Alane, a kameruni énekes Wes legismertebb dala, amely 1997-ben jelent meg. A különlegessége pedig az, hogy a szöveg nagy része duala nyelven, egy kameruni nyelven hangzik el, mégis világszerte sláger lett. A dalt Michel Sanchez producerrel készítette, aki korábban ugye a Deep Forest formáció tagja volt. Az Alane Európa egyik nagy nyári slágere lett 97-ben, hiszen több országban, köztük Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában és Hollandiában is vezette a slágerlistákat. 2020-ban újra előkerült, amikor ugye Robin Schulz új verziót készített belőle Wes közreműködésével. Következik tehát Wes és az Alane itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Útinfókkal megyünk tovább. Az M1-esen még mindig tartanak a szélesítési munkák, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban most is nagyon óvatosan kell közlekedni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók most a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik, és ugyancsak az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenékkel folytatjuk a délutánt most is. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jönnek a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán hozom majd Szakács Gergő slágerét is. Ez lesz az Indulj el, és itt lesz Ed Sheeran is, úgyhogy érdemes maradni.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ameddig a magyart látjuk egymásban, megmaradunk, mondta a kormányfő, elképesztő mennyiségű víz hiányzik itthon a földből. Díjazzák a legjobb reáltanárokat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magyar történelem a talpraállások története, jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 56 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzet a vereségek után újra és újra megtalálta egymást, volt benne elég erő a megmaradáshoz. És amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Országszerte kritikusan alacsony a talajvízszint, aggasztó a csapadék hiány, az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van 5 éves időszakot tekintve, vagyis több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: Dél-Alföld, ahol sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvízszint a 30 éves átlaghoz, de síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban a talajvízszintek. Ugye ezt mindenki tapasztalhatja, hogy kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve több helyen ki is száradtak.
1: A folyó rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízi erőművet, írta közösségi oldalán a térség Tiszás parlamenti képviselője. Szakács Péter Lajos hozzátette, az energiaellátás biztosított a térségben. Hangsúlyozta, az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, és a vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészlettel felelősen gazdálkodjanak. Már várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében és vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek október 9-éig. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. 1 óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább a Bethe Beats-szel, Ed Sheeran slágerével, ami egy új korszakot nyitott az énekes karrierjében. Ugye a korábbi akusztikus hangzás helyett egy erősen elektronikus dance-popos irányba ment el. Ezzel indítok.
0: Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, Take That tel folytatjuk, ami 1993-ban jelent meg, és az egyik legnagyobb korai slágerük lett a bandának. Egy érzelmes balladáról van szó, amelyben Gary Barlow énekli a fő részeket. Ugye karácsony környékén lett különösen népszerű, és több országban listavezető volt. A Take That a terep a következő percekben. Szól a Babe a Best FM-en.

0: Pest FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, azt mindenképpen tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Aztán a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható, az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében pedig a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom most sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kitartást mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, és azonban délutánból nem hiányozhat például a Honey Bees dala sem.
2: És
1: jön a Bódosztály, és a Gorillaz is velünk tart majd. Itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: Yes. But come on. You ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Mohácsi csatára emlékezünk ma, ártalmatlanok az árvaszúnyogok a Balatonnál, főleg az Alföldet sújtja az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója, történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Mozár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományai. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
1: Olyan hatalmas tömegben rajzanak az árvaszúnyogok a Balatonnál, hogy a rajok már a meteorológiai radarképen is megjelentek. A szakemberek kiemelték, bár a tömeges rovar jelenlét zavaró lehet. Ezek a szúnyogok nem csípnek és nem terjesztenek betegségeket. Fontos szerepük van a tó öntisztulásában, ezért vegyszeres irtásuk tilos. A vízparton tartózkodóknak az erős kültéri fények mérséklését javasolják. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írta a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult itthon. Ezek kevesebb, mint felezárult első fokon 3 hónapon belül. A következő 6-8 napban nem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék jelentősebb mennyiségre, sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 milliliter sem esett. Frontális felhősáv vonul délkelet felé, de így az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Holnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen fordulhat elő zápor. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken azonban 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Folytatódik a hétvégi Best délután. Én Béni Meddia vagyok, elhagytuk a 2 órát, és ebben az órában pedig hozom a Messi slágerét. Jön az I Turn To You. Itt lesz hamarosan a New Radicals, és most pedig a Gorillázzal indítok, méghozzá az első brit listavezetők is lemezével. Ez a Der.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, figyelem, közeledik a határidő. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugat adatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Nemrég a videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnék használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak, aki nem e-pénztárgépet használ, annak a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül kell beküldenie az adatokat. A papír nyugtát használó vállalkozások ezt egy egyszerű webes felületen kézi rögzítéssel tehetik meg. A pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpont az adatszolgáltatást előírő jogszabály hatályba lépését követően szeptember 1-től érhető el. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy a kézi adatrögzítés mellett továbbra is a legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása. Az applikáció gyakorlatilag egy zsebben hordható pénztárgép, okos telefonon használható, a nyugta néhány koppintással elkészíthető, az adatok pedig automatikusan eljutnak a NAV-hoz, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. A szeptember 1-e és december 31-e közötti szankciómentes időszakban a NAV továbbra is a segítségre és a tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt. A revizorok az új kötelezettség elmaradása miatt még nem bírságolnak, hanem támogatják a vállalkozásokat abban, hogy megismerjék az új szabályokat és megtalálják a saját működésükhöz leginkább illő adatszolgáltatási módot, közölte az adóhivatal. Részletek a NAV honlapján. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M3-ason például Bag és 60 között, azaz a 47-es kilométertől egészen a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták, úgyhogy járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométer között aszfaltoznak, ott a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M5-ösön pedig Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt lezárták. Óvatosan közlekedjen mindenki ma is az utakon, a számunk pedig változatlan 20-as 55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenégeti Péter és Péter fi Boré közösségét hallgattuk, ez volt a Belét szerettem, ez van, és mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, hamarosan 3 óra van, hát repül az idő, ez van, minden esetre mi a folytatásban is a legjobb zenéket adjuk, úgyhogy jön is hamarosan Bob Marley a Jaminnal, most pedig a Stereo MC-zzel folytatjuk itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon-nagyon szép szombat délutánt, és jó hétvégét mindenkinek. Baján és a környéken a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. Ma is a következő három órában jönnek a kedvencek, na legjobb dalok. No Doubt-tal hamarosan a Just the Girl, itt lesz velünk Cut and Move-val a Get Serious, most pedig Bob Marley indít. Szóval már is a nagy siker, ez a Jammin'.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Nagyon-nagyon szép időt hoz a következő pár nap, és így búcsúzik el a nyár, az augusztus, a szeptember 1-e is még egyébként kánikulát hoz állítólag magával, de hát beszéljünk még most a holnapi napról. 29 és 35 fok közötti érték, csapadék nélkül, egyébként csak jelentéktelen záporzivatar lehet itt-ott. A front, ami ugye na mai napon érkezett meg, nem hozott magával sem ennyi lehűlést, és igazából csapadékot sem sokat. A Tiszántúlon és a nyugati ország részben élénkülhet meg picit a szél, de ez sem lesz jellemző, ahogy a csapadék sem a következő 2-3 napban. Hétfőn és kedden is maradunk nagyjából ugyanennél, már ami a vasárnapi előrejelzést illeti. Maradt tehát a kánikulai meleg, a kicsit felhős, de inkább napos idő, emellett pedig tényleg csapadékmentes időjárás. Erre számítani tehát Baján és a környéken a következő napokban, itt a folytatásban pedig jönnek a legjobb dalok a Besten, már is Sophie Ellis Bextorral, A Murder on the Dance Floor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye két évszázad magyar művészetben alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, köztük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással, tehát holnap este 7-ig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek augusztus 27-én csütörtökön a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12. Évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én évfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Meghalt 5. Harald norvég király. A 89 éves korában elhunyt uralkodót csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. Harald 1991-ben édesapja 5. Olaf halála után lépett tróra. Polgári származású feleségével, Szonyával 1968-ban kötött házasságot. A trónon fia Hakon herceg követi majd. Végül a várható időjárásról, egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-on nézzünk körül az utakon. Autósok, úton lévők, tehát figyelem, óvatosan Érsek Csanádnál az 51-esen, ott még mindig dolgoznak a 152-es kilométerkőnél. Közműépítés miatt lehet arra felé fennakadás. Az 51-esen baj a belterületén a 158-159-es, valamint a 161-162-es kilométerkő között van még munkálat, a holnapi napig egyébként erre mindenképpen készülni. Aztán a baj a Bács-Zentgyörgyi összekötőn a 0-as kilométerkőnél és a szeremlei bekötő úton is a 0-as kilométerkőnél van közműépítés, szintén holnapig elméletileg. Dolgoznak a Szeged-Baja Bátaszék másodrendűn az 55-ösön, Bátaszék térségében a 118-119-es kilométerkő között. Munkálatok jelenleg Tataháza környékén, a Tataháza-Bácsbokod összekötőn a 0-as 1-es kilométerkő között, de a Tataháza-Bácsalmás összekötőn is a 0-as 1-es kilométerkő között jelenleg közműépítés miatt lehet nehezebb a haladás. Óvatosan amúgy bármerre is autózzanak, jó utat, balesetmentes közlekedést. A folytatásban pedig megyünk tovább már is Nellyvel, jön a Hot in Here.
2: So hot in here. So hot in here.

0: félgajú, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.
1: A legjobb zenék. Damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulator!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fügefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello mindenkinek, szép szombat délutánt és jó hétvégét itt Baján és a környéken a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és na, hogy ebben az órában is hozom a kedvenceket, a legjobb dalokat a Best FM-en. Savage Gardennal jön majd a Truly Madly Deeply, itt lesz Justin Timberlake és Timbaland a Sexy Back-kel, most pedig a Counting Crows indít, ez az Accidental in Love.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek. Augusztus 29-e van, hát nézzük a történelmi eseményeket. 39 éve ezen a napon a Los Lobos zenekar feldolgozta a La Bamba-t, Richie Valens dalát, melyel slágerlista vezetők lettek. 60 éve a Beatles utoljára lépett fel egy San Francisco-i megtartott koncertjükön, aztán 62 éve jelent meg Roy Orbison Oh Pretty Woman című máig népszerű dala 1964. augusztus 29-én. 68 éve ezen a napon látta meg a napvilágot Michael Jackson, amerikai pop énekes és zeneszerző, a pop királya. 103 éve született Lord Richard Samuel Attenborough, Oscar-díjas angol filmrendező, színész és producer 1923-ban, és 111 éve ezen a napon született Ingrid Bergman, háromszoros Oscar-díjas svéd filmszínésznő. Na és akkor nézzük is, hogy kik a névnaposaink, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy őket semmiképpen se felejtsük el augusztus 29-én, semmit Baján és a környéken. A Beatrixok és az Ernák az ünneplőink. A Beatrix latin eredetű név jelentése boldogító, boldogságot hozó, az Erna pedig ófelnémet eredetű név, az Ernest a önállósult német becézőjéből származik. Jelentése komoly, határozott. Hát boldogat nekik és minden ünneplőnek sok boldogságot Baján. Na folytatásban pedig száguldunk is tovább a legjobb dalok között. Na Best FM-en jön Jamiroquai és a Lilola.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Köszöntötték az egyetemi gólyákat Mohács 500 Pakson és Pacalt főztek Baján. Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 29-e van. Az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Újabb jelentős esemény Tolna vármegye egyetlen felsőoktatási intézményében. Közel 130 leendő elsőéves hallgató jelentkezett a PTL-KPVK, valamint művészeti kar közös szexhárdi gólyatáborába. A hagyományoknak megfelelően városunk nevében köszöntötte a fiatalokat a nyitónapi rendezvényen Berlinger Attila. A polgármester kiemelte, az idei tanév különleges mérföldkő, hiszen hamarosan fennállásának 50. évfordulóját ünnepli az 1977-ben létesült szexhárdi kar. Fél évszázad alatt a megye egyetlen felsőoktatási intézménye meghatározó szereplőjévé vált városunk oktatási, kulturális és közösségi életének. Az eseményen jelen volt a térség országgyűlési képviselője dr. Sárosi József, aki közösségi oldalán kiemelte, azért fog dolgozni, hogy Szexhárdon újra a padlógázzal beinduljon az egyetemi élet. A cél, hogy a PTS szexhárdi kampusza tovább erősödjön, és városunk újra megteljen egyetemistákkal, fiatalos lendülettel és pezsgéssel. Méltó és ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a Mohácsi Zsata 500. évfordulójáról a Paksi Városi Múzeumban, a Deákház udvarán, ahol sor került a fél ezer éves történelmi mérföldkő tiszteletére állított emléktábla felavatására. Az egybegyűltek Barnabás István alpolgármester avató beszédét, valamint Lengyel Róbert Siófok polgármesterének gondolatait hallgathatták meg, miközben Szabó Dávid énekes gitáros műsora tette, igazán meghitti az ünnepséget. A táblaavatás és a tisztelet koszorúinak elhelyezése után a program a múzeum emeleten folytatódott, ahol két lebilincselő tudományos előadás várt az érdeklődőket. Dr. Négyesi Lajos ezredes egyetemi docense a Mohácsi Csata 6 történeti hátterét világította meg, míg dr. K. Német András régész főmúzeológus a Wosinski Mor Múzeumtól Paks Mohács előtti és utáni korszakát mutatta be. Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy Szexhárd megyei jogú városi jegyzője, mint elsőfokú adóhatóság megkezdte a 2026. második félévi helyi adófizetési kötelezettségekről szóló egyenleg értesítők, vagyis adószámla kivonatok megküldését. A második félévi adófizetési kötelezettség 2026. szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlék felszámítása nélkül. A Mohácsi Csata 500. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartott Dunaföldvár, amelynek során közösen idézték fel történelmünk egyik meghatározó eseményét. A programban ünnepi köszöntők, a Beszédes József általános iskola diákjainak műsora, valamint az Ördögszekér Táncegyesület és a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc szakos hallgatóinak előadása is helyet kapott. A megemlékezést koszorúzás és emlékező virágok elhelyezése követte, majd a résztvevőket közös program várta a Dunaparton, ahol a Történelmi Játékteret és a Nemzeti Örökség Intézetének mobil kiállítását is megtekinthették. Nem könnyű úgy pacalt főzni egy nagyobb baráti társaságnak, hogy az ételből mindenki szívesen fogyasszon. A jellegzetes fogást sokan a megosztó jellege miatt otthon is csak ritkán készítik el, hiszen rendszerint akadnak olyanok egy családban vagy baráti körben, akik köszönik, de nem kérnek a pörköltből. Hasonló tapasztalatból indult a bajai pacalt pörkölt főzőverseny ötlete is, amelyet éppen harmadik alkalommal szerveztek meg a Dunaparti városban, írja Baum portál. A szervezőket is meglepte a vártnál nagyobb érdeklődés, valamint az is, hogy az adagok alig fél óra alatt elfogytak, nyilatkozta Szádecki Attila. A hangulatról a bajai Bad Times zenekar gondoskodott, az este pedig DJ partival folytatódott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

91.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Külön kiadványban foglalt össze az önkormányzat a helyi autóbuszjáratok menetrendjét. A dokumentum a Városháza portáján igényelhető, az utánnyomás folyamatos. László Károly képviselő vetette fel a június 25-i közgyűlésen a képviselői kérdések és felvilágosítás kérések rendjén, hogy több idős bajai személy jelezte, nehezen találja meg főként, ha nem gyakorlott internet felhasználó a helyi autóbuszjáratok menetrendjét. Erre szeretnének megoldást találni. A felvetés arra is vonatkozott volna, hogy esetlegesen időközönként a bácskai napló hasábjain kapjon helyet a menetrend. Az újság terjedelmi korlátai azonban ezt nem teszik lehetővé. Végül az önkormányzat önálló kiadványban foglalta össze a szükséges tudnivalókat. Erről adott ki írásbeli tájékoztatást az augusztus 26-ai közgyűlésre dr. Bari Bernadett polgármester. Az elkészült kiadvány a Városháza portáján megtalálható, illetve igényelhető. Az is elhangzott, a kiadvány után nyomása folyamatos, illetve a hivatal igyekszik követni a menetrendbeli változásokat is, amelyeket a további kommunikációs felületein is közzétesz majd. A helyi autóbuszjáratok menetrendje amúgy elektronikus formában a bajai önkormányzat.hu oldalról is elérhető. Érdemes utána nézni bővebben mindenről a bajahangja.hu-n. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb zenék között a Besten, Rihanna és a Pondo Replay.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel egy helyen. Igen, októberben újra vár a Fügefest. Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: Reklámot hallottak.
3: Több hónap után ismét lehetőség nyílik a személyes segítségkérésre és az adományok leadására itt Baján. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja ideiglenesen a belvárosi helyszínen folytatja a munkáját, ahol augusztus végétől heti egy alkalommal fogadják a hozzájuk fordulókat. Éveken keresztül a Fáy utcában működött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportja, az épület azonban időközben új funkciót kapott, emiatt az önkénteseknek idén januárban el kellett hagyniuk székhelyüket. Saját helyiség hiányában az elmúlt hónapokban nem volt lehetőség a személyes ügyfélfogadásra, így a rászorulók csak telefonon tudták elérni a segítőket. Nyáron változás történt az önkormányzat jóvoltából, ideiglenesen ugyan, de új helyet kaptak Baja belvárosában. Ennek köszönhetően augusztus végétől ismét személyesen fogadhatják a hozzájuk fordulókat. A több lehetséges helyszín is szóba került az elmúlt időszakban, az egyik épület komoly felújításra szorult volna, egy szintén felajánlott emeleti helységről pedig a rendszeres lépcsőzés miatt kellett lemondaniuk. A többnyire idősekből álló önkénteseknek megterhelő lett volna. Ráadásul adományként érkező gyakran súlyos csomagok rendszeres mozgatását is megnehezítette volna. Végül a déli sétányon álló belvárosi közösségi ház egyik helysége bizonyult a legjobb választásnak, ahol augusztus végétől szerda délutánonként fogadják a rászorulókat, illetve azokat, akik tárgyi felajánlással vagy élelmiszeradománnyal szeretnék segíteni a szeretetszolgálat munkáját. Nyilatkoztam a vaon.hu-nak, Szállásiné Borsodi Anikó, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat bajai csoport vezetője. Főleg ruhaneműkre van igény, az iskola kezdés előtt sokan keresik az ünneplő ruhákat, a megfelelő cipőt, de a játékokra is nagy szükség van. Minden felajánlásnak örülünk, de amit minden alkalommal kiemelünk, az a tartós élelmiszer. Abból mindig hiány van. Ha valaki nem használ fel élelmiszereket és még nem járt le a termék szavatossági ideje, akkor azokat is behozhatja, mert mi oda tudjuk adni annak, aki rászorul. Részletek a témáról mindenképpen a baon.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon-nagyon szép szombat délutánt és jó hétvégét Baján és a környéken mindenkinek. A mikrofonnál a Best FM-en Hársfai Istvánt hallják, jönnek a kedvencek. Lenny Kravitz-szel a Chamber hamarosan, itt lesz a Necrokennel a Cadavez, a kezdés pedig Kylie Minogue, az ausztrál énekesnővel, Janis, az On a Night Like This.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: kell a képlet.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: Itt a 94.3-on nézzünk körül ismételten az utakon. Autósok úton lévők tehát figyelem kátyúznak. A Kalocsa-Bácsalmás összekötőn János-Halmán keresztül a 36-os és 41-es kilométerkő között. Öregmajornál a Szeged-Baja Bátaszék másodrendűn az 55-ösön vannak munkálatok. Az 58 és 60-as kilométerkő között, de dolgoznak az 59-65-ös kilométerkő között. Mindenképpen Mékúton keresztül is számíthatunk több helyen arra, hogy fennakadás van a forgalomban. A Máté-Telkei bekötő úton a 0-2-es kilométerkő között, a Tataháza Bácsbokod összekötőn pedig a 2-3-as kilométerkő között szintén mindkét irányban útszűkület mellett lehet csak haladni. Bács-Borsodnál a Csávoly-Csátalja összekötőn vannak munkálatok a 10-es és 12-es kilométerkő között, és úgy tűnik, hogy hétfőig még a Bácsalmás-Kacsmár-Bács-Borsod összekötőn is, Bács-Borsodnál a 19-es 20-as kilométerkő között van útszűkület, és lesz is. Jó utat, balesetmentes közlekedés, bármerre is járjanak, figyeljenek nagyon az utakon. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobbak között. A Best érkezik azonnal. Ájda Kóra és Fedel a

91.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Alika múlhat el nyár anélkül, hogy a bajai kultúra pártoló emberek ne látogassanak el az Éber Emlékházba, ahol az állandó kiállításokon túl köztudottan mindig izgalmas, különleges eseményeket kínálnak. Ezúttal augusztus 24-én este a klasszikus muzsikájé volt a főszerep, országos hírű művészek közreműködésével. Örömünket lehetünk a szépségben, a képzőművészetben, a zenében, az irodalomban, a gasztronómiában, a találkozásokban. Említettek köszöntőjében Enkovács Zita, a Bajai Tűr István Múzeum igazgatója, méltatva az Éber Anna kurátori tevékenysége mellett működő emlékház programjainak népszerűségét. Az utóbbi években főként könnyű zenei előadók tartottak nagy sikerű koncerteket, ezúttal azonban a klasszikus muzsika olyan szaktekintélyei látogattak el Bajára, a Tűr István Múzeum és a Bajai Múzeum Barátok Köre Alapítvány meghívására, mint Dinnyés Dániel, Kolonics Klára és Nagy Bernadett. Dinnyés Dániel kimondottan erre az estére állította össze a repertoárt a német romantika legszebb dalaiból. Felix Mendelssohn, Bartoldi Robert Schumann és Richard Strauss szerzeményeiből felidézte a családi, illetve a kamaramuzsikálások hangulatát, amely különösen jellemző volt a német romantika korára. Mint mondta Lipcsében, amely város egyaránt jelentős állomásnak számított Mendelssohn és Schumann életében, a mai napig fennmaradt a heti kamarazenei alkalmak hagyománya, amely többnyire szűkebb vagy tágabb családi baráti körökből indult, és azokhoz a korokhoz kötődik, amikor még zene csak akkor szólt, ha zenéltek. Ezekre az alkalmakra a zeneszerzők akár külön műveket is komponáltak, így születtek meg a dalok, amelyek többnyire egyszerű versekre és refrénekre épülve mesélték el valamely sokszor banálisnak tűnő történetet szerelemről, virágokról, pillangókról, bogarakról, szellőről és napsütésről, játékos, melankolikus vagy épp drámai módon. Ha valaki kíváncsi, hogy hogyan zajlott ez az esemény, akkor irány a bajahangja.hu. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább Lenny Kravitzzel, ez a Chamber.

94 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Búcsúzom hamarosan este 6 óra. A mikrofonnál ma is Hársfai Istvánt hallották. Holnap délután 3-tól még találkozunk, úgyhogy legyenek akkor is itt. Maradjanak most is, hiszen 6 után is szólnak a kedvencek, a legjobb dalok itt a Besten. Úgyhogy én mindenkinek így kívánok nagyon-nagyon szép estét. A folytatásban pedig érkezik Whitney Houston, ez már is a Step by Step.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágereit.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama. Megduplázták a szociális tűzifa támogatási keretét. Többfelé lehet zápor és feltámad a szél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint idén 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már évi 10 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. A program állami támogatása 2019 óta nem emelkedett, miközben jelentősen megváltoztak a piaci és környezeti feltételek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak a téli időszakban. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztrián át Csehország irányába tartott, de nem létesített rádió kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. Az osztrák vadászgépek felszállása után a kisgép Fertőszent Miklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Később helyreállt a rádió kapcsolat, a repülő pedig visszatért Ausztria légterébe. A magyar gripenek ezután visszatértek a kecskeméti bázisukra. A légtérsértés és a légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Pénzgyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a Nepált sújtó pusztító villámárvíz káros útjainak megsegítésére. A katasztrófa az ország északi részét érintette, több százan meghaltak és több mint 2000-en eltűntek. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig elzárt a külvilágtól. A helyszínen élelmiszerrel, ivóvízzel és egyéb segélyszállítmányokkal támogatják a káros útakat. Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama, ezért különleges intézkedésre van szükség Szolnok és térsége ivóvíz ellátásának biztosításához. A több hónapos csapadék hiány miatt elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Szolnoknál a folyóvíz szintje további 30 cm-rel csökkenhet. A vízügy ezért mobil szivattyúkat telepített a felszíni vízműhöz, amelyeket szükség esetén üzembe helyezhetnek. A Tisza vízgyűjtőjén idén az átlagos csapadékból származó vízmennyiségnek mindössze a negyede folyt le. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

fiainkon keresztül is, meg a 0625555155-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe, de hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, az 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen, jó? Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instagramon.

Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenet.

0: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország mindenből képes talpra állni, mondta a kormányfő a Mohácsi vész évfordulóján. Változott a szeptember 11-i peranyag, magyar dárcos siker Budapesten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 500 éve zajlott a Mohácsi csata. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta az évforduló alkalmából, az 1526-os ütközet évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A kormányfő szerint a Mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Képzésekkel, kisfilmekkel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette. A rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Kikerül a peranyagból a szeptember 11-i terrortámadás fővádlottjának korábbi vallomása. Egy amerikai hadbíró szerint Khalid Sheikh Mohammed 2007-ben nem önként tett vallomást, ezért azt nem lehet bizonyítékként felhasználni. A férfit a csaknem 3000 halálos áldozatot követelő 2001-es merényletek egyik fő kitervelőjének tartják. Mohammed és három vádlottársa ellen 2028. júniusában kezdődhet meg a tárgyalás. Az Egyesült Államok közben a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójára készül. Sporttörténelem, két magyar is bravúrral jutott tovább a budapesti Hungarian Darts Trophyn. Kádár László döntőlegben győzte le a világranglista 30. helyén álló északír Daryl Gurney-t. Major Nándor szintén 6-5-re nyert, a holland Nils Zonneveldet búcsúztatta, a döntőleget pedig 124-es kiszállóval zárta. Kádár ma este a világranglista 5. Johnny Claytonnal, Major pedig az idei VB döntős Jan van Veen-nel játszik a 8. döntőbe jutásért. A Hungarian Darts Trophy történetében még soha nem fordult elő, hogy két magyar is színpadra lépjen a szombati programban. Többfelé feltámad a szél, esővel is számolni kell helyenként, a részleteket azonnal mondom. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Vége a második hétnek. Nem tudom, hogy meddig szokták elhúzni az amerikai igazságszolgáltatásban ugye a tárgyalásokat, de egész hamar leszokták zavarni. Tehát az, hogy nagyon sokáig tart, mire kitűzik a tárgyalás, de amikor végre elkezdődik a tárgyalás, akkor pikpak ledarálják, szóval...
3: Hát, ha láttad a kőkemény igazságot, akkor ott így nem így volt.
2: Nem tudom, de ez a való életben tényleg egy ilyen 3 hét alatt is. Szóval, hogy könnyen elképzelhető, és ezt is el tudom képzelni, hogy nem véletlenül alakították így, hogy szimbolikusan pont valamikor szeptember 7-e környékén lesz majd a... nem eredményhirdetésnek hívják ezt, hanem...
3: Ítélet.
2: Ítélethirdetésnek. Hogy kerek 30 éve a Tupac, ugye? 96. szeptember 7-e, és hát ez a második hét, amit mondtam, ez a tárgyalásnak a második hete lett most vége, tegnap. Ugye ezt a Keith D. nevű úriembert vallatják most már hónapok, évek óta. Gyakorlatilag ő az egyetlen, akit még el tudta kapni, kézzel fogható az, hogy ő kapcsolatban volt, abba az autóba ült, ahonnan lőttek, de tudják, hogy nem ő lőtt, de hogy ő adta oda a pisztolyt, szóval, hogy kicsit olyan érzésem van ezzel a tárgyalással, hogy amikor vége lesz, hogy mint a népmesébe, hogy hozott is ajándékot, meg nem is. Tehát, hogy nem fogod megtudni, hogy igazából kilőtte le a
3: Tupacet.
2: De ezt
3: már 80-szor eljátszottuk. Tehát, hogy már annyi sztori volt, annyi interjú volt, annyi feldolgozása volt ennek a történetnek, hogy
2: Na mindegy, szóval van ez a Keith D, aki majd hátra mond egyszer valami érdekeset, amit még az elmúlt 30 évben nem hallottunk. Szóval, hogy közeleg a sajnálatos évforduló, ugye 30 éve lőtték a Tupac-et, úgyhogy Tupac California Love, a második óra legelején Slim Fitnek köszönhetően hip-hop és R&B még egy órán keresztül.
3: Hello, hello.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjáró

0: És hát aztán az Aligi trailer megvan-e?
1: Csak a képet láttam, még a videót nem.
0: Megnézed, vagy eláruljam, vagy?
1: Megnézem, mindenképp.
0: Jó, akkor te most ne figyelj ide. Elmondom azoknak, akik minket hallgatnak. Hogy egyébként nekem meglepő volt, hogy ugye, ha valaki nem tudja, hogy az Aligi az egy ilyen, talán az MTV Europe-on volt, meg talán valamelyik angol csatornán. Ugye a Sacha Baron Cohen kitalált ezt a nő rapper gangstert East Stainsből, ugye egy londoni külkerületből, aki a leghülyébb kérdéseket rakotta fel a világ leghíresebb embereinek, úgyhogy ők nem, tehát ők azt hitték, hogy ez tényleg ez komoly.
1: Igen, de ugye tartozik hozzá, hogy jött egy mozifilm is.
0: És igen, na és ugye a mozifilm az viszont nem ezt az áldokumentarista vonalat követte, mint aztán később mondjuk a Borát vagy a Bruno, igen. Hanem hogy volt egy szerintem olyan, amilyen történet. És most ehhez képest ez az új Aligi, ez viszont ez az áldokumentumfilmes jellegű lesz.
1: De jó.
0: És nekem az a kérdés, hogy viszont, hogy van-e még ember, aki nem ismeri fel a Sacha Baron Cohen Aligi-ként?
1: Szerintem még van. Sőt, tehát, hogyha megnézed, ugye az volt 2000-es évek eleje. Azóta felnőtt egy generáció, tehát, hogyha odarakod egy, mondjuk egy Sabrina Carpenter elé, vagy mit tudom én, egy hogy hívják azt a kis gyereket, a Justin Bieber.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezek elé, hogyha odarakod, ők nem fogják tudni, hogy miről van szó, szerintem.
0: Egyébként vele beszéltük, ugye, hogy amikor kikerültek a Justin Timberlake-nek az április ittas vezetéses testkamerás felvételei, hogy nem. Kiderült, hogy ugye 23 éves volt az igazoltató rendőr, akinek fogalma nem volt, hogy ki volt az.
1: Úristen!
0: Úgyhogy, hát igen, így van igazság.

0: Szulimafét.
1: És a kedvenc rovatom sem maradjon ki, ugye, hogy a zenékhez nem passzoló téma.
2: Így van.
1: Mi van a kis szerelmeddel, Ariana Grande-val?
2: Hát állítólag ő most nagyon-nagyon nem jó bőrben van, ennyit tudok.
1: De hát már nagyon régóta, már bocsánat.
2: Hát nem volt sose vastag fejénként.
1: Jó, most... de hogy most aztán nagyon a igen. Melyikre, a melyik film volt? Ez a Wicked. Wickedre még jobban befogyott szegény.
2: Igen.
1: És hogy most megsértődött a világra, ugye, hogy és már
2: elvonult.
1: Pedig, hogy és elvonult. Szabi, mi lesz így velem?
2: Hát nem tudom, valahogy túlélem.
1: Jó van, de mondja,
2: sose lesz az enyém, meg hát férjed men, nem? Valami
1: nem,
2: volt.
1: Nem tudom.
2: Valami volt, valami. Hát
1: neked a crushod, úgyhogy ezeket neked kell tudni. Mindegy, ha esetleg Ariana hallgatna minket, akkor mondjuk el neki, hogy hol tud Slim Fit Mixeket visszahallgatni.
2: Mixcloud.com/DJ/SlimFitHun és a mi elérhetőségünk az pedig infokukat.budapest.hu. Most megfordítottad, és így nem tudtam.
1: Bocs, de jó mondtad.

0: És akkor ez a nyár utolsó hip-hop R&B egy órája, azért hát foglaljuk össze az elmúlt három hónapot. Jó volt, szép volt, rövid volt, kevés volt, meleg volt, hideg volt, hogy tetszett?
1: Meleg volt, nedves volt, mert ugye volt egy kis Horvátország is benne.
0: Ja,
1: igen, de amúgy jól éreztem magam, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jó nyaram volt.
0: Várjuk a jövő nyarat?
1: Nem, várjuk a szeptember.
0: Hát ez még már mindjárt itt van. Jó, van, pont úgy, mint a jövő szombat, amikor jössz majd megint, és ez már tényleg szeptember lesz. Szabikám, köszönjük szépen ezt az órát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány. A MÁV szerint pontosabban járnak a vonatok a Balatonnál, feltámad a szél. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított budapesti ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelő bizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint 168 hely betöltéséről döntöttek. Ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján. A MÁV szerint a nyári főszezonban 7%-os javulást értek el, többek között új mozdonyok forgalomba állításával és a menetrend alakításával. A hó végén kezdődő utószezonban több nyári fejlesztés is megmarad. Továbbra is naponta közlekedik a Katica interrégió Budapest és Balatonfüred között, a kék hullámvonatok pedig megtartják gyorsított menetrendjüket. Több nagyvárosból közvetlen járatokkal is elérhető marad a Balaton, és több vonaton továbbra is biztosítják a bővített kerékpárszállítást. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegyek egyhelyeinek közös találkozóját. A szeptember 12-i bodajki eseményen 5 búcsújáróhely Ercsi-Vértessomló, Bodajk, Alsó-Szent Iván és Makkos Mária mutatkozik be. A kegyhelyek kiállítják kegyképeiket és közös imádságot is tartanak. A rendezvényre a bodajki búcsú résztvevőit és a gyalogos zarándokokat is várják. Többfelé feltámad a szél, kevés helyen lehet zápor. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Holnap meleg lesz, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható helyenként, nagyobb eséllyel a nyugati észak-nyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A hajnali 10-17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt ez a szombat, és remélem, hogy itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Hölgyeim és uraim, nem is húzom tovább az időt, jön Sean Paul és Sasha, ez az I'm Still in Love.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, miután a Wannabe-vel berobbantak a köztudatba, sokan úgy hitték, hogy a Spice Girls csak egy lemezes csoda lesz. Nos, hatalmas a tévedtek, ezzel a második kislemezzel bizonyították be, hogy hosszú távra terveznek, és azonnal a Brit slágerlista legtetején indítottak. Na, akkor hölgyeim és uraim, ne húzzuk az időt, jön a Say You'll Be There!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, néha az élet és a szerelem is egy igazi csatatér, de a következő dal arra emlékeztet minket, hogy a legfontosabb dolgokért megéri küzdeni. Érkezik a Girls Aloud egykori csillaga, aki ezzel a dallal végleg bebizonyította, hogy szólóban is abszolút világsztár. Sheryl Cole és a Fight

Best FM a legjobb zenék. Ki gondolta volna azt valaha is, hogy egyetlen év elég lesz a világslágerhez? Hát a Daxos, és ők ezt meg is csinálták. Fogtak egy 1970-es évekbeli diszkoslágert, a Bonnie M producere Frank Ferien által írt God a Go Home-ot, rátettek egy modern lüktető ütemet, és rásütötték Hollywood egyik legnagyobb divájának a nevét. Így született meg a Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, lazítunk egy kicsit a ritmuson, és jön egy igazi érzelmes klasszikus 1999-ből. Az a bizonyos, utánozhatatlan, füstös hang, Macy Gray és az I Try.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Mindig volt elég erő a magyar nemzetben a megmaradáshoz, mondta a miniszterelnök. Kalocsáról elkötöttek egy repülőgépet, ott hagyta a kalambuszt a válogatott focista. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyar történelem a talpraállások története, jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után volt elég erő a megmaradáshoz. Amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülővel Kalocsáról. Paks felé vette az irányt, de nem jutott el oda. Gerjen közelében kényszer leszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus megjegyezte, a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, és két Gripen a levegőbe emelkedett. Megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Még vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette, úgy 500 négyzetméteren beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Salgótarjáni, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Gazdag Dániel távozott az észak-amerikai profi labdarúgó ligában szereplő Columbus Crew-tól. A klub közölte, közös megegyezéssel bontották fel a 30 éves magyar válogatott támadó középpályás szerződését. Gazdag 2021-ben a Budapest Honvédtól igazolt az Egyesült Államokba, ahol előbb a Philadelphia játékosa volt, majd 2025 áprilisában Columbusba szerződött. Helyenként felhős időnk lesz, de sokfelé kisüt a nap. 28 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, és csupán néhol alakulhat ki zápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő, a hidegebb völgyekben azonban 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Délután fokozódik a meleg, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, 9 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és igen, igen, nagyon gyorsan megy az idő, hogyha az ember ilyen nagy és ilyen komoly slágereket hallgat, és garantáltam, hogy a következő órákban is ez lesz. Most például a No Doubt kezd, ez a Hey Baby.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a Lutfrisha McNeil által népszerűvé tett 1998-as Someone Loves You Honey című dal egy eredetileg 1970-es évekbeli country sláger, modern fülbemászó feldolgozása, ami hatalmas sikert aratott, és hát a magyar és az európai rádiókban is rommá játszották, és én ezt a sort folytatom is. Lutfrisha McNeil, Someone Loves You Honey, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, a 2000-es évek közepének egyik legmeghatározóbb brit elektronikus formációja következik, a Basement Jacks, és ezzel a dallal nem csak a klubokat tarolta le, de a popkultúrába is mélyen beírta magát. Jön a

0: That's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way
1: love. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném elmondani, hogy nincs megállás, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb zenéket és a legmenőbb zenéket. Most például érkezik a 2000-es évek egyik legnagyobb táncos himnusza, ez Nina Sky és a Move Your Body.

Beszélem a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt én azt mondom, hogy számoljunk egy picit. 1, 2, 3, 4. Az előadó pedig Coolio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a
1: Best FM-en. Alacsony a Tisza vízhozama. Duplázták a szociális tűzifa támogatást. Feltámad a szél és többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint idén 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már évi 10 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. A program állami támogatása 2019 óta nem emelkedett, miközben jelentősen megváltoztak a piaci és környezeti feltételek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak a időszakban. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztrián át Csehország irányába tartott, de nem létesített rádió kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. Az osztrák vadászgépek felszállása után a kisgép Fertőszent Miklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Később helyreállt a rádió kapcsolat, a repülő pedig visszatért Ausztria légterébe. A magyar gripenek ezután visszatértek a kecskeméti bázisukra. A légtérsértés és a légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Pénzgyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a Nepált sújtó pusztító villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A katasztrófa az ország északi részét érintette, több százan meghaltak és több mint 2000-en eltűntek. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig elzárt a külvilágtól. A helyszínen élelmiszerrel, ivóvízzel és egyéb segélyszállítmányokkal támogatják a károsultakat. Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama, ezért különleges intézkedésre van szükség Szolnok és térsége ivóvíz ellátásának biztosításához. A több hónapos csapadék hiány miatt elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Szolnoknál a folyóvíz szintje további 30 cm-rel csökkenhet. A vízügy ezért mobil szivattyúkat telepített a felszíni vízműhöz, amelyeket szükség esetén üzembe helyezhetnek. A Tisza vízgyűjtőjén idén az átlagos csapadékból származó vízmennyiségnek mindössze a negyede folyt le. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, a fele már a műsornak elment, viszont van még hátra 2 óra, telepakolva a legjobb, de tényleg a legjobb zenékkel. Ezt az órát az Alcazar kezdi, ez a This is the world we live in.
2: Ez a Night Shift a Best

Fitness FM a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak! Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Rózsa névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Félixeket, a Letíciákat, a Lettiket, a Pázmánokat, a Rózákat, és a biztonság kedvéért a Tíciánokat is. Úgyhogy ha van ilyen családtag vagy ismerős, akkor mindenféleképpen holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy dob rá egy üzenetet vagy hív fel. Ennyi, money love, it's a shame, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem lazítunk, jön a 2000-es évek elejének egyik legstílusosabb és legkedvesebb rádiós slágere. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, hiszen érkezik a Simply Red és a Sunrise.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, lassítsunk egy kicsit, és merüljünk el a 2000-es évek elejének legsejtelmesebb elektronikus dallamaiban. Érkezik az amerikai szépség klubverziója, ez a Jakarta és az American Dreams.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok. Augusztus utolsó szombatjának utolsó órája indul bizony, és nyitódalként itt van egyből Mika és a Grace Kelly, úgyhogy hangerőt fel, és lazuljunk együtt.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a rész, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 19 fokra ébredünk, 32 lesz napközben, és ami a leges-leges legfontosabb, hogy gyengén lesz csak felhős az ég, tehát egy tök szép nyári napunk lesz, úgyhogy tessék, irány a szabadba, a strandra, bárhova, csak ki a szabadba. Ennyi, na mivel megyünk tovább? Daft Punk Around the World!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen egy kis Madonna, de mégsem Madonna, mert hogy az alap egy Madonna dal, viszont a Madhouse az alap előadó, akik ugyebár arról lettek híresek, vagy attól lettek híresek, hogy Madonna daloknak adtak egy teljesen új hátteret, egy teljesen új zenei szférát, és valahogy működött. You know, Like a Prayer.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kell megkeresni, ezeket az oldalakat kell végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Előre is nagyon szépen köszönjük. Most pedig a folytatásban érkezik nálunk Alexander Burke és a Bad Boys Flowrider-vel kiegészülve.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és holnap is az leszek. De mostan csak annyit mondok, hogy ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.